0: Pesten kívül is. Pécefm.hu.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: 94. Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

szeretek megbízni, ilyen a biznisz. Te is osztani mész, biztos finomabb az ottani. És csók a családnak, meg a testvéreknek. Végig az utamon jóra kísértek az ottani éznek. Csók a családnak, meg a testvéreknek. Biztos finomabb az ottani éz. Biztos finomabb az ottani.

0: bizfm.hu.
1: I've seen the devil dance on set.

0: 96.4 Bass FM. Rap, hip-hop, R&B.
1: Ez így nem mehet.

0: nézi, szóling, monding, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: Ilyen még nem volt, csak rap, hip-hop, R&B zenék, 96.4, Beats FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bizz FM. Hírek.
1: Benyújtotta csatlakozási kérelmét Magyarország az Európai Ügyészséghez. Békésben folytatódik a szúnyogírtás, többnyire napos idő lesz néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő jelezte, a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Azt is bejelentette, hogy hivatalosan is benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rheinwiesen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófa védelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték. Ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békésvár megyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki. Keleten is csökken a felhőzet, bár arrafelé még jöhet egy-egy zápor, amúgy általában napos idő várható felhőkkel. A szél helyenként megélénkülhet, 23-28 fok lesz. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső. A legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Hajnalban 10-17, napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Bass FM.

0: Oyeke, Dama, Oyeke, Jello, Oyeke, Jowo, Oyeke, Oyeke, Oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bíz FM. Hírek.
3: Megújul az éjszakai tömegközlekedés a fővárosban. Nincs ebola fertőzött Olaszországban. Ma naposabb, holnap megint esősebb időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés júliustól. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid elmondta, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik majd a metró meghosszabbított üzemidejéhez. Új összefüggéseket állapítottak meg a depresszió és a sok ízületi gyulladás között. Egy friss kutatásban azt vizsgálták, mi lehet az oka annak, ha a betegeknél nem eredményes a gyógyszeres kezelés, mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
4: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggésrendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni. És mi ezt próbáljuk szisztematikusan feltárni, és egyénre szabott kezelési stratégiákat megtalálni ezeknek a betegeknek.
3: Nincs ebola fertőzött Olaszországban, negatív lett a tesztje annak a kongói férfinak, aki szombaton karanténba került Szardínián, mivel a betegség jeleit vélte felfedezni magán. Olaszországban továbbra is magas a fertőzés veszély, több régióban is készenlétbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll. Kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják különíteni és kezelni. Részleges éjszakai szesztilalom lépett életbe Varsóban. Ezentúl este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árulni a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói reptér vámmentes zónájában lévő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros két negyedében már november óta kísérleteztek a szeszárusítási tilalommal. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. Nagyrészt napos idő várható, néhány gomoly vagy fátyol felhővel, keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig húzik fel. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső, a legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: 96 Base FM, Rap Hip Hop R&B, szuper kedreget mindenkinek. A mikrofonnál RP, csapjunk bele a mai négyesünkbe, jön nálunk Jude Law és a Sötét. Mindenkinek kellemes ébredezést, indulunk.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik, felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat, hibátlanul működik.

96 Base FM, Rap Hip Hop R&B. Egy jó kis hármassal fogunk tovább vágtatni. Jön Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage és a Creepin itt a Base-en.

0: 96.4 Beats FM Rap Hip Hop R&B.
1: Sziasztok, Árpi vagyok, menjünk tovább egy bombasztikus klippel és egy nagyon király dallal. 2024. július 5-én droppolt a világhálón, azóta pedig már 25 millió fölött jár. Érkezik Dash, Youngfly, Azaria triója, és pörög tőlük a Backpack. Itt a 96.4 Beats FM-en, a kedvenc rádiótokban.
2: Nézd, mit tettem az asztalra, ma csak a gadgetet egy igazi angyalka. Ez Budapesten pedig Atlanta, és itt a money van a Backpackba.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Beats FM. Hírek.
3: Benyújtotta csatlakozási kérelmét Magyarország az Európai Ügyészséghez. Békésben folytatódik a szúnyogírtás, többnyire napos idő lesz néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. A kormányfő jelezte, a források hazahozatala érdekében erősítik a korrupció elleni fellépést és a közpénzek átlátható felhasználását. Azt is bejelentette, hogy hivatalosan is benyújtották a csatlakozási kérelmet az Európai Ügyészséghez. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rheinwiesen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
4: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, csapatok döntő része Európából van. El tudunk lesni speciális eljárásokat, eljárásrendeket, ami mondjuk nálunk másképpen működik, és ezeket egyébként jól meg is tudjuk vitatni. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
3: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófa védelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó. Eddig főleg a folyók holtágait állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték. Ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békés vármegyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet Napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak. A hétvégi eseményeket a Régészet Éjszakája egészíti ki. Keleten is csökken a felhőzet, bár arrafelé még jöhet egy-egy zápor, amúgy általában napos idő várható felhőkkel. A szél helyenként megélénkülhet, 23-28 fok lesz. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső. A legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Hajnalban 10-17, napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Ladies and gentlemen,

0: fagba.
1: 96-i Bass FM, rap, hip-hop, R&B, Camptonba fogunk repülni, ahol is Kendrick Lamar tanyázik, kiegészülve Sizával érkezik a közösük, a Latter.

0: közlekedés.
1: Kirobbanó a jó kedvet és balesetmentes haladást kívánok egész napra. Árpi vagyok, hoztam az infókat. Tart még a lezárás a 13. kerületben, a Csata utcában, úgyhogy ha ide terveznétek menni, akkor érdemes egy kerülőutat választani. Jön Burai, GVM is triója. Engedj el, itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

Minden alkalom, hogy honnan jöttem is, hogy miért kell hajtanom. Gyere velem, én veled akarom, de ha nem jössz, akkor is folytatom. Ez nem a pénz, ez nem a pénz, ez nem csak erről szól, hanem azokról, a spanokról, akik mellettem voltak, amikor nem ment még ilyen jól. Amikor nem volt bolt, amikor csak a telep volt, yeah. Csak annyit kérlek, legyél mellettem, amikor nehéz. Tudod, hogy kevés nekem ez a 24 óra, ilyen egy zenész. Szeretlek tényleg, de a zene az első, úgyhogy te mész.

Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B. Éjjel-nappal 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Biz FM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a tengeren túli rap egyik koronázatlan királya. Szerintem azt a nevet mondom, hogy Eminem. Akkor ezt kevesen fogják megkérdőjelezni. A dalról némi info: az MTV Video Music Awards 2024-es gáláján megnyerte a legjobb hip-hop dalt, illetőleg a legjobb vizuál effektet. Egyébként számtalan más kategóriában jelölve volt, és a 2025-ös Grammy gálán is jelölve volt, de ez végül csak az maradt. Érkezik Eminem, és varázsolunk egyet, pörög tőle a Houdini, itt a kedvenc rádiótokban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. Hírek.
2: Megújul az éjszakai tömegközlekedés a fővárosban. Nincs ebola fertőzött Olaszországban. Ma naposabb, holnap megint esősebb időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés júliustól. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid elmondta, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik majd a metró meghosszabbított üzemidejéhez. Új összefüggéseket állapítottak meg a depresszió és a sok ízületi gyulladás között. Egy friss kutatásban azt vizsgálták, mi lehet az oka annak, ha a betegeknél nem eredményes a gyógyszeres kezelés, mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
3: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladásnak a kezelését, ezt énként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni. És mi ezt próbáljuk szisztematikusan feltárni, és egyénre szabott kezelési stratégiákat megtalálni ezeknek a betegeknek.
2: Nincs ebola fertőzött Olaszországban. Negatív lett a tesztje annak a kongói férfinak, aki szombaton karanténba került Szardínián, mivel a betegség jeleit vélte felfedezni magán. Olaszországban továbbra is magas a fertőzés veszély. Több régióban is készenlétbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll. Kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják különíteni és kezelni. Részleges éjszakai szesztilalom lépett életbe Varsóban. Ezentúl este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árulni a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói reptér vámmentes zónájában lévő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros kétnegyedében már november óta kísérleteztek a szeszárusítási tilalommal. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. Nagyrészt napos idő várható, néhány gomoly vagy fátyol felhővel, keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig kúszik fel. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső, a legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 96.4 BSFM Rap Hip Hop.
1: Megyünk tovább egy klasszikus trióval, kezdem a legtapasztaltabbal, ő nem más, mint a pop egyik ikonja, Madonna, kiegészülve a The Kanadai Weekenddel, Playboy Cardival összeraktak egy bőven 100 milliós ligában focizó dalt. Egészen jól nyitott sok helyen, bár egyébként az Egyesült Államokban idézőjelben csak a 14. helyen nyitott a US Hot R&B Hip Hop listákon. Egyébként elért egy platinát is. Érkezik a Popular, itt a 96.4 BSFM-en.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. Hírek.
2: Partneri munkára készül a kormány és a Nemzeti Bank. Összeomlott egy épület Székesfehérváron. Inkább keleten jöhetnek záporok, máshol száraz lehet az idő. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután tegnap egyeztetett Varga Mihállyal az MNB elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése elengedhetetlen. Varga Mihály a találkozó után azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy az együttműködés eredményes legyen. Hozzátette, a jegybank konstruktív partner lesz a munkában, így egyebek mellett az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. Kimentették az összeomlott ház alatt rekedt férfit Székesfehérváron. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület tegnap délelőtt dőlt össze, egyelőre nem tudni miért. Később kiderült, hogy valaki van a romok alatt. Kiszabadításán órákig dolgoztak, sikerült kihozni, de életveszélyes állapotban vitték kórházba. Követhető a Nébih honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növény egészségügyi helyzet is befolyásolja.
3: Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezelik a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
2: A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a Bolygóbarát ízek hónapja. A felelős gasztrohős alapítvány országos kampányához éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú ételekkel. A vendégek közösségi médiaposztokban oszthatják meg kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Keleten is csökken a felhőzet, bár arrafelé még jöhet egy-egy zápor, amúgy általában napos idő várható felhőkkel. A szél helyenként megélénkülhet, 23-28 fok lesz. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső. A legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Hajnalban 10-17, napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Pénzközlekedés.
1: Ha éppen a dugóban álltok, akkor csak pozitívan és fel a fejjel. Árpi vagyok, érkeztem a részletekkel. Szakaszos és időszakos lezárásra kell számítanatok a 18. kerületben, több csomópontban. Például a Németh József utcában, a Kis Ernő utcában, illetőleg az Üllői út egy-egy szakaszán. Ha erre van dolgotok, erről tájékozódjatok előtte. Jön Internet Money, Gonna Don't Deliver Anyway és a Lemonade itt a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

0: 96.4 Beast FM Rap Hip Hop.
1: Érkeznek nálunk a nagy kutyák, és igazán sikeresen csaholnak. 300 milliós ligában focizik már a két srác, Indiából származnak, és egészen jól nyitottak a UK Asian Music listán első helyen, illetőleg Kanadában azért dobtak egy háromszoros platinát. Érkezik Hanumankind Call Me közöse, és dübörög a Big Dogs, hogy bepörögjünk a reggel is itt a 96.4 Beast FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4. Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4. Dunapartfest, Rátkeve, Dash, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton. Július 2-3-4. Jegyek dunapartfest.hu.
2: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
3: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
4: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
3: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárol csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
5: Indul a Mind Megette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
0: Reklámot hallottak. 96.4. Bass FM. Hírek.
7: Visszatérhetnek majd a magyar diákok az Erasmus programba. Jövő héten tartják a régészet napját. Többnyire napos időnk lesz néhány felhővel. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. Hozzáférhetővé válik több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás is, ez pedig a magyar hallgatók teljes körű részvételét is lehetővé teszi az Erasmus programokban. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rejvízen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
8: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, el tudunk lesni speciális eljárásokat, ami mondjuk nálunk másképpen működik. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
7: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófa védelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó, az átvonuló záporok mentén alakultak ki a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték, ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békésvár megyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak, az egri Dobó István Vár Múzeum pedig egyebek mellett vársétával várja az érdeklődőket. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki, a Régészet sötét oldala alcímmel. Nagyrészt napos idő várható néhány gomoly vagy fátyol felhővel, keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig kúszik fel. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső, a legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96 év Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B, kitűnő kedvet és szuper reggelt. A mikrofonnál RP, folyjon az a méz, folyjon az a méz.

0: a bók.
1: Kicsit keményedni fogunk, érkezik két hazai előadó, SM Curtis, és az ő közösük egy jó kis gangster klippel ellátott kombinációval, feldobott érme.

0: 96.4 BFM Rap Hip-Hop.
1: A következő fél órát egy hazai duóval kezdem, hogyha megszólalnak ezek az ütemek, szerintem mindenkinek elindul a lába és felforr a vére, egy tényleg nagyon jó alkotás. Hát van benne egy jó kis tropikál hangulat, egy kis dancehall, egy kis reggae, egy kis csibészség. Jön Dash Young Fly közöse, és érkezik az Oh Mama itt a 96.4 BFM-en, a kedvenc rádiótokban. Oh Mama,
0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 BFM. Hírek.
2: Megkönnyítik az éjszakai közlekedést Budapesten, már nem árulhatnak alkoholt a boltok éjjel Varsóban. Ma naposabb, holnap megint esősebb időre számíthatunk. Jó reggelt kívánok, Bejó Barbara vagyok. Megújul a budapesti és az agglomerációs éjszakai közlekedés júliustól. Ezt a közlekedési és beruházási miniszter jelentette be. Vitézi Dávid elmondta, összehangoltabb, sűrűbb járatok és közvetlenebb kapcsolat jön létre a belváros, a külső kerületek és a környező települések között. A rendszer illeszkedik majd a metró meghosszabbított üzemidejéhez. Új összefüggéseket állapítottak meg a depresszió és a sok ízületi gyulladás között. Egy friss kutatásban azt vizsgálták, mi lehet az oka annak, ha a betegeknél nem eredményes a gyógyszeres kezelés, mondta rádiónknak Nagy György egyetemi tanár, a Semmelweis Egyetem reumatológiai és immunológiai klinikájának igazgatója.
3: Nehéz megmondani, hogy hol kezdődik az egyik betegség és mi az okokozati összefüggés rendszer, de hogy ez gyakran nehezíti a sok ízületi gyulladást. Gyulladásnak a kezelését a szintként elmondhatjuk sokféle formában, de még olyan is létezik, hogy igazán a gyulladás már nincs jelen, de fájdalom jelen van. Egészen másképp kell ezeket a betegeket kezelni. És mi ezt próbáljuk szisztematikusan feltárni, és egyénre szabott kezelési stratégiákat megtalálni ezeknek a betegeknek.
2: Nincs ebola fertőzött Olaszországban, negatív lett a tesztje annak a kongói férfinak, aki szombaton karanténba került Szardínián, mivel a betegség jeleit vélte felfedezni magán. Olaszországban továbbra is magas a fertőzés veszély, több régióban is készenlétbe lépett az úgynevezett fertőzési protokoll. Kijelölték azokat a kórházakat, ahol az esetleges betegeket el tudják különíteni és kezelni. Részleges éjszakai szesztilalom lépett életbe Varsóban. Ezentúl este 10 és reggel 6 óra között tilos alkoholos italokat árulni a boltokban és benzinkutakon. Az intézkedés az éttermekre és a varsói reptér vámmentes zónájában lévő üzletekre nem vonatkozik. A lengyel főváros két negyedében már november óta kísérleteztek a szeszárusítási tilalommal. Ezekben a városrészekben azóta éves viszonylatban több mint harmadával kevesebb bűneset történt. Keleten is csökken a felhőzet, bár arrafelé még jöhet egy-egy zápor, amúgy általában napos idő várható felhőkkel. A szél helyenként megélénkülhet, 23-28 fok lesz. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső. A legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Hajnalban 10-17, napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, Zulu, illetőleg izraeli ősökkel bír a következő előadó hölgy. Ettől lett ilyen nagyon gyönyörű. Doja Cat érkezik tőle, az Agora Hills, itt a 96 Base FM-en, a kedvenc rádiótokban.

0: Nehéz közlekedés.
1: Kiváló keddet és balesetmentes haladást egész napra. Árpi vagyok, már is mondom a részleteket. Tart még az egyirányosítás a 13. kerületben, Angyalföldön, a Meder utcában, a Cserhalom utca felé eső irányban. Erről mindenképpen ajánlott, hogyha tudtok. Pörög nálunk Burna Boy és a City Boys. Itt a kedvenc rádiótokban ma is, a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

0: 96.4 BFM Rap Hip Hop.
1: Érkezik a legendás londoni előadó Central Cee, kiegészülve a tengeren túli amerikai Lil Babyvel, és együtt egy jóval 300 millió feletti világsláger. Jön a Band for Band, itt a 96.4 BFM-en. Na, ezt csekkoljátok le.
2: We could go

0: shoes in a safe that I don't even wear.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
4: Lifestyle Hotel Mátra a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
5: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt! Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
6: Te kóstoltad már a Pizza Mi megújult tésztáit? Bolognese, quattro formaggi vagy zöld pesto szósz? Mind házi recept alapján. Ezt ne hagyd ki! Részletekért irány a pizzami.hu.
1: Reklámot hallottak. 96.4 Bass FM. Hírek.
7: Stratégiai partnerként tekint a kormány a jegybankra, meghirdették a bolygóbarát ízek hónapját. Inkább keleten jöhetnek záporok, máshogy száraz lehet az idő. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Stratégiai partnerként tekint a kormány a Magyar Nemzeti Bankra, és tiszteletben tartja annak függetlenségét. Ezt a miniszterelnök közölte, miután tegnap egyeztetett Varga Mihállyal, az MNB elnökével. Magyar Péter hangsúlyozta, a kiszámítható gazdasági környezet és a forint stabilitásának megőrzése elengedhetetlen. Varga Mihály a találkozó után azt mondta, a magyar gazdaság érdeke, hogy az együttműködés eredményes legyen. Hozzátette, a jegybank konstruktív partner lesz a munkában, így egyebek mellett az euró bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítésében is. Kimentették az összeomlott ház alatt rekedt férfit Székesfehérváron. A bontás alatt álló 4 emeletes ipari épület tegnap délelőtt dőlt össze, egyelőre nem tudni miért. Később kiderült, hogy valaki van a romok alatt. Kiszabadításán órákig dolgoztak, sikerült kihozni, de életveszélyes állapotban vitték kórházba. Követhető a Nébih honlapján az amerikai szőlőkabóca elleni védekezés ütemezése. Szűcs Csaba növényvédelmi igazgató rádiónknak elmondta, a növényvédelmi kezelés időpontja vármegyénként eltérhet, mivel azt az időjárás és a helyi növény egészségügyi helyzet is befolyásolja.
8: Maga a betegség, a fitoplazma nem gyógyítható, ezért kiemelten fontos a megelőzés és a megfelelő időben elvégzett védekezés. Fontos azt hangsúlyozni, hogy a termelők csak akkor kezelik a szőlőjüket növényvédőszerrel, amikor a helyi hatóság védekezési felhívásban közzétette ezt az időpontot.
7: A kisebb környezeti terheléssel készülő éttermi fogásokra irányítja a figyelmet júniusban a bolygóbarát ízek hónapja. A felelős gasztrohős alapítvány országos kampányához éttermek, kávézók és más vendéglátóhelyek csatlakozhatnak növényi alapú, növényi hangsúlyos és csökkentett hústartalmú ételekkel. A vendégek közösségi médiaposztokban oszthatják meg kedvenc bolygóbarát fogásaikat. Híreink végén pedig néhány szó a várható időjárásról. Nagyrészt napos idő várható, néhány gomoly vagy fátyol felhővel, keleten itt-ott még előfordulhat záporeső. A szél helyenként megélénkülhet, a hőmérséklet 23-29 fokig kúszik fel. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső, a legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Online is tudtok minket csavarni a világ bármely pontjáról és bármely idejében. Ibiza.hu. Megyünk tovább, érkezik egy jó kis tropikális hangzás, és hát arra kérte a csajokat, hogy fújjanak bele abba a bizonyos murujába. Jön Flowrider, érkezik a whistle.

96 Base FM, Rap, Hip Hop, R&B, ismételtem Pifu, és most is szólóban érkezik tőle a Változnak a helyek, kedden is a 96 Base FM-en. Na csumára a volumot!

Kinek száguldunk tovább, érkezik egy nagyon jó kis dal, picit nyugalmasabb, de annál mélyebb. Damian Marley, Stephen Marley, Wiz Khalifa, Ty Dolla Sign, Medication Remix. Én már velük búcsúzom, holnap reggel 6-tól várok mindenkit, nektek mára még szép napot, pacsi pusz, jölelés, szeretet az éterbe, a mikrofonnál Árpit hallottátok.

0: 96.4 Beats FM. Rap, hip-hop.
1: Megyünk tovább egy nagyon tehetséges előadó hölggyel. A most következő dalnak nagyjából 1 millió per hó a hallgatottsága, nyilván ez folyamatosan növekszik. Az eredeti dal, amiről mintázott, illetőleg amit interpretált, az a Hit 'em Up Style Oops Blue Contralto, ami a 2000-es évek egyik gigaslágere volt, úgyhogy Shenseea biztosra ment, a tutiba próbált beülni. Érkezik tőle a Boss Up, itt a 96.4 Beats FM-en, a kedvenc rádiótok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BizFM. Hírek.
1: Visszatérhetnek majd a magyar diákok az Erasmus programba. Jövő héten tartják a régészet napját. Többnyire napos időnk lesz néhány felhővel. Jó napot kívánok, Bejó Barbara vagyok. Magyarország számára előnyös megállapodás született Brüsszelben, jelentette ki a miniszterelnök a parlamentben. Magyar Péter a 6000 milliárd forintnyi uniós forrás hazahozatala kapcsán kifejtette, jelentős pénz jut például a közlekedés, az egészségügy, a környezetvédelem, a felsőoktatás és a kutatás fejlesztésére, és korábbi beruházások uniós támogatása is megvalósulhat. Hozzáférhetővé válik több mint 2 milliárd eurónyi egyetemi és innovációs forrás is, ez pedig a magyar hallgatók teljes körű részvételét is lehetővé teszi az Erasmus programokban. Idén is jól szerepeltek a magyarok a világ legrangosabb nemzetközi mentőversenyén. A Csehországban megrendezett 29. Rally Rijvízen valósághű szimulációk során bizonyították, hogy a hazai mentés irányítás és ellátás a nemzetközi élvonalba tartozik, mondta Sipos József, az Országos Mentőszolgálat főosztályvezetője.
2: Egyrészt fölmérjük magunkat, hogy nemzetközi viszonylatban hogy helyezkedünk el a szakmai palettán, másfelől kapcsolatokat építünk, el tudunk lesni speciális eljárásokat, ami mondjuk nálunk másképpen működik. Alapvetően mindenképpen szakmai és egyéb formális értékkel is bír ez az egész megmérettetés.
1: A békési holtágaknál csapnak le a héten a szúnyogokra. A katasztrófa védelem közölte, a meleg száraz idő miatt nincs sok vérszívó, az átvonuló záporok mentén alakultak ki a szúnyoglárváknak kedvező vizes élőhelyek. Eddig főleg a folyók holtágait, állandó vizek növényzettel borított részeit kezelték, ez a biológiai gyérítés folytatódik most Békésvár megyében. Régészeti lelőhelyek, múzeumok nyílnak meg a látogatók előtt országszerte jövő hétvégén. A Régészet napja nevű programsorozaton a szegedi Móra Ferenc Múzeumban például drónos és fémkereső bemutatót is tartanak, az egri Dobó István Vár Múzeum pedig egyebek mellett vársétával várja az érdeklődőket. A hétvégi eseményeket a Régészet éjszakája egészíti ki, a Régészet sötét oldala alcímmel. Keleten is csökken a felhőzet, bár arrafelé még jöhet egy-egy zápor, amúgy általában napos idő várható felhőkkel. A szél helyenként megélénkülhet, 23-28 fok lesz. Holnap nyugat felől vastag felhők tartanak, majd kelet felé egyre több felé eredhet el az eső, a legtöbb napsütés egyébként a Tiszántúlon várható. Hajnalban 10-17, napközben a Dunántúlon 16-24, attól keletre 25-30 fok körüli értékeket mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: Base FM 96.4 Base FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

0: világ.
1: 96.1 Bass FM, Rapid Pop R&B, hello mindenkinek, Faragó Janka vagyok a mikrofonnál, úgyhogy induljon a legkirályabb Bass óra, legalábbis kicsit elfogult vagyok, de nem magam miatt, hanem látva az előadókat. Érkezik a Weekend és Playboy Carti közös alkotása, ahol konkrétan azt találgatta az internetépe, hogy Carti vajon AI-jal rakta fel a saját hangját. Igen, odáig jutottunk, hogy a félvilág nyomozta, hogy embere még a csávó, de jelentem, hogy az, ez a time lesz.

96.4 Bass FM, Rappi Pepper MB, érkezik Semeli Anál és Crazy Bondala, ahol a kiadó nem ezt a dalt szerette volna slágernek, hanem inkább egy brutál drága Timberland beatbe hittek. Aztán ez a szem Grammy-t nyert, és konkrétan letarolta 2026-ot. Itt a kedvenc rádiótokban szól a Ride In.

0: csak szépet.
1: Base FM 96.4 Base FM.

Space FM 96.4 Base FM.

0: amit szinte már káromkodás volna kimondjak.
1: Relatív van baj, nem hagytak el még ilyen nagy iramban.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Lady!

0: Kiss FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek, ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: oyeke Dama, oyeke Jello, oyeke Jowo, oyeke Oyeke, oyeke.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna ugly you, you understand?
2: 96.4 Bass FM, Rapipap R&B, az Aria egyik legszemélyesebb dala érkezik, és persze a megjelenése után az internet azonnal nyomozni kezdett, hogy kiről is van szó. Mert nálunk mindenki vagy zenei kritikus, vagy magándetektív. A kedvenc rádiótokban a Bass FM-en érkezik az Okari.

96.4 Bass FM, Repipap, R&B. Az megvan, hogy Dash univerzumában már lassan senki nem tudja, hogy hol végződik Dash és hol kezdődik Young Fly. A kommentek ezen fájtolnak. Oh, mamma!

96.1 Bills FM, rap, hip-hop, R&B. A helyzet az, hogy ma Magyarországon egy szerelmes dal, sosem csak egy szerelmes dal. Nézzétek a kommenteket a BSB és Nagybogi új dala alatt. Szerintem jóval több az őket összeboronáló komment, mint a sima a kedvenc rádiótokban. Szóval az Always Be Mine.

Fordított Pinocchio, kicsi ez a város, nincs új láng. Akit szeret, itt tudnál, Joyce egy pitbull. Telefonon izgó rám, ez a zene szerelem, nekem nincs munkám. De minek egy szerelem, ha lehet 10 kurvám? Jó,

96.1 BSFM, Repíve per MB. Bizony az ember nem elsőre találja meg azt a közeget, akikkel igazán őszintén tud kapcsolódni. A most érkező dalt Future egy olyan időszakban írta, amikor nem igazán vibe-olta a körülötte lévőket.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, mivel a kedvenc rádiótok a következő órában sem zárt körű, ezért ajánljatok minket másoknak, és élvezétek a Bass zenéket. A következő előadót pedig igencsak kedvelitek, a felmérés alapján is az egyik legnépszerűbb, Dash a Winnie Pooh-val.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing. What's up now, nigga?
2: 96 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A következő Pifu alkotás az időtér, és leginkább a személyes belső változásokról szól, amit mindenki vetítsen oda, ahová szeretne. A vásznat mi hozzuk. Változnak a helyek a Bass-en.

0: Hip Hop. R&B. Space. Space. Okay, Base FM.
1: Kaja. Rockstar vagyok, ez az élet menetleg. Sose mondták, hogy kerüljem el a szerekkel. Ebből sok száz, csak én mondtam, hogy szeretlek. Hoppá, ő már éjjel felejte.

0: éjjel fel egy tett.
1: 96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B, mielőtt bárki elaljön a Drake-nél, szó sincs nosztalgiáról. Ez inkább egy olyan vibe, mint hogyha visszahozná a régi telefonok korszakát, csak közben milliós életet tör rajta. A kedvenc rádiótokban szól a Nokia.

Kopog a nagy baj, férges a fátoknak a gyümölcse. Mindened, ami van, anyu mörcse. Nietzsche a caption, te falu bölcse. Engedd az egódnak, hadd völcse. Szarok én az off-fightra.

96.4 Bills FM, Rap Hip Hop R&B. A most érkező szám nem új trend, hanem a reggaeton DNS-ebb. A 90-es évekből indult, és azóta minden egyes klubban ugyanazt csinálja, felrobbantja a hangfalakat kérdés nélkül. Én legalább előre jeleztem, a kedvenc rádiótokba érkezik Nozi Natasa és a Dembo itt a 96.4-en.

FM.

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B. A kérdés csak az, hogy a következő óra hol ért titeket, de hogy a legjobb zenék között az itt a tuti a Lidokainál.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Bass FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alza Boxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
4: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

96.4 Bész FM, Refipe, R&B, 50 Cent a Néladalnál még nem kérdezett, csak belépett a buliba, és mindenki tudta, hogy vége a nyugalomnak. Azt kevesen vágják, hogy a beat eredetileg nem is neki készült, mégis ebből lett az egyik legnagyobb klubhimnusz, Just a Little Bit.

96.4 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, nem tudom, hogy gyerekkoratokban ti álltatok-e sarokba, de felnőttként is meg lehet ezt tenni. Aki pedig oda küld minket, ő Sensia itt a Bass-en, a Bass Appal.

96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B, érkezik T-Dani, akiről lehet mondani fűt fát, de azt mindig nagyon becsültem benne, hogy eléggé mélyre enged láthatni a saját érzelmi világában. Ez a dal pedig egy nagyon nehéz időszaknak a lenyomatát tükrözi, amiben minden bizonyan nem csak ő, hanem a környezete is sokat szenvedett. A kedvenc rádiótokban, itt a Bass FM-en szól, az elmegyek.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: A kedvenc zenéitek között, de jó volt itt együtt lenni ma is. Köszi, hogy jöttetek. Én Faragó Janka vagyok, és holnap reggel 10-kor itt folytatunk mindent együtt. Most pedig Breda B.I.A. a terep, vele rádiózhattok a kezdődal Dodge Cat, és az Agora Hiaz itt a B-szem.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

0: 96.4 Bass FM.
1: Ez a gép hang alapján dolgozik. Felismeri a beszédben elhangzó hazugságokat. Hibátlanul működik. A legkisebb

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B, Coolioval és a Gangsta's Paradise-zal megyünk tovább. A gospel-szerű refrént LV, azaz Larry Sanders énekli, amiről az a hír járja, hogy azért ő vette fel egyedül teljes egészében az egészet, mert nem volt pénzük kórusra. Azóta ikonikussá vált, mutatom is, itt a Biz-en.

96.4 Biz FM, Rap, Hip Hop, R&B. Egy interjúban a riporter Michael Jacksonhoz szerette volna hasonlítani The Weeknd-et, aki a legnagyobb tisztelettel azonnal megállította, és annyit mondott neki, hogy el se kezdje, mert ez lehetetlen. A pop királyához nem lehet felérni. Érkezik tőle a Blinding Lights, itt a Biz FM.

Szóljon a repzene bátyja, csak én figyelem a pornépet. Mert nem látom sok olyan vagányt, aki később ugyanúgy góré lett. Csak egy pár zenebláz, meg egy adag szemét, amit ott hagyok, este azon bléznek. De rockstar akarok lenni, ne is szóljon a szám, hogyha nem szól szépet. Berúgom az ajtót, jön velem az asa megalokó. Ideges vagyok, a poszavakú, bebarulok, törőjétek le a fotót. És tudom, hogy fasz vagyok néha, miket bevállom, ha ez a gyerek. Kérdezik, mikor jön meg az eszed, de lehet.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Remélem, hogy szuperül telik a délutánotok, hogyha valamiért nem így lenne, én igyekszem ezt orvosolni a menőbbnél menőbbitekkel, mint például K. Kevintől az Így jóval. Pörög is a Bass-en.

0: the end.
1: Woo! Yeah! Ennyi.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Nem sokára megtekerjük a csípőnket a Dembóra, Nati Natasától, Nando Boomtól és Di Mello Flow-tól, de előtte még érkezik Coi Loré. Ez a Players, a Bass-en.

szeretnétek dalt kérni vagy üzenni, azt a 0620-964-99-99-en tudjátok megtenni. Akár csak Roli, akinek most pörög a bakpak, Dash-től, Youngfly-tól és Azariától. Itt a Beast.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Egy csomó videót láttam a hétvégi Travis Scott buliról, igencsak megosztóak a vélemények, de egy dolog közös bennük, Pogány Indulót magasztalják. Afrobeat a Bass

0: Ilyen a biznisz, te is osztani mész, biztos finomabb az ottani hész. Csók a családnak, meg a testvéreknek, végig az utamon jóra kísértek. Az ottani héznek, csók a családnak, meg a testvéreknek, biztos finomabb az ottani hész. Biztos finomabb az ottani hész.
1: Old school, new school, rap, hip-hop, R&B. 96.4 Base FM.

96.1 BSFM, rap, hip-hop, R&B. Manuel megosztott egy nagy hírt a rajongóival, nyáron ismét beveszi Siófokot. Nagy az öröme, mert most saját szervezésű lesz. Pörög tőle a nosztalgia, itt a 96.4-en.

0: 96.4 Biz FM. Rap, hip-hop.
1: Azonnal folytatjuk. Egy igazi vagány boss girl-lel. Ő nem más, mint Shinsea, és ez lesz tőle a Boss Up. Itt a Bizen.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 96.4 Biz FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Fedezd fel a nyár legizgalmasabb újdonságát Sárváron. Vadonatúj csúszdák. Még több adrenalin vár a sárvári fürdőben. sárvárfürdő.hu.
3: Lifestyle Hotel Mátra, a pihenés magasabb szintje. Egyedülálló wellness élmények várnak. Kriokabin, oxigénterápia, holtengeri lebegés és panorámás kültéri medence. A kiváló gasztronómiáról Krausz Gábor gondoskodik. Találj vissza önmagadhoz a Lifestyle Hotel Mátrában. Távol mindentől, közel hozzád.
4: Hortobágy újra lúdobogástól hangos. Június 5 és 7 között érkezik az 57. Hortobágyi Lovasnapok. Részletek hortobagyilovasnapok.hu.
5: Belépőt nyernél a Fezen Fesztiválra? Egy vásárlással megteheted. Gyere a Székesfehérvári Alba Plázába, vásárolj legalább 5000 forintért, regisztrálj, és te is részt veszel a játékban, ahol napi jegyeket és teljes fesztivál bérleteket sorsolunk ki. Minden vásárlásod újabb esély, hogy bulizhass egyet a Fezen Fesztiválon. Részletek az Alba Pláza weboldalán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Ladies and gentlemen!
0: Megérkezett Budapest egyetlen rap, hip-hop, R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

96.4 Biz FM, Rap Hip Hop, R&B. Én Bréda Bia vagyok, egészen hatig veletek itt az éterben, a menőbbnél menőbb zenéket pörgetem. Ez a Rap Star, Polo G-től, itt a Biz-en.

96.4 BFM, rap, hip-hop, R&B. Emi nem is négy dok közöse, a Shake Dead olyan rázós alappal rendelkezik, ami miatt a mai napig előszeretettel kéritek a bulikban, én pedig játszom is, és itt is, a 96.4-en.

0: Pénzközlekedés.
1: 96.4 Biz FM, rap, hip-hop, R&B. Erős a forgalom a 8. kerületben a Könyves-Kálmán körúton, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat, és hogyha éppen dugóban öltök, mindenkinek kitartást kívánok. Ez a BSV-től és Bajelex-től a Lidokain, a 96.4-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.4 Bass FM, rap, hip-hop, R&B. Hogyha szeretnétek dalt kérni, azt a 0620-96-499-99-es telefon, Viber, SMS számunkon tudjátok megtenni. Dávidnak pörög, Roddy Ricch-től a The Bucks című zenéje. Itt a 96.

96.7 FM, rap, hip-hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az éterben. Sziszivel és Serepe Jobban című zenéjével zárjuk ezt az órát. Itt a 96.4-en.

0: Lézi, hézi, szóling, mondink, tartja, leszakadt a pajta, nem mindolj, grindolj, tekerj egyet rajta.
1: 96.4 BSFM Rap Hip-Hop.
2: Már is megyünk tovább, méghozzá hazai vizeken. Nem sokára érkezik hozzánk Pifu, Marics Petivel közösen. Ez a Schwindler kollabjuk a 96.4-en.
3: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 BSFM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Tudod, miért vásárolnak olyan sokan az Alzánál? Hát a gyors kiszállítás miatt. Egyet alszol, és a csomagod már meg is érkezett. Válasz például az Apple, a Philips, a Lego és más világmárkák termékeit. Ha éjfélig megrendeled, délelőtt az Alzaboxban leled. Hétvégén is! Alza.hu.
5: Az én tökéletes párosom egy finom kávé és egy jó könyv.
6: A zavartalan pihenést nálam a Velux hővédőháló és fényzáró roló garantálja, hiszen egész nyáron hűvösen tartják a tetőteremet.
5: Tökéletes páros Velux tetőablakaithoz. Vásárolt csomagban 10% kedvezménnyel. További részletek a velux.hu oldalon és kereskedő partnereinknél.
7: Szaftos grill bonyodalmak nélkül? Lehetséges. Csak szerezd be a legjobb húsokat és teremts szuper hangulatot. És a titkos hozzávaló? Vegeta az ellenállhatatlan aromáért és Podravka Ajvár a teljes élményért. Grillezz otthon, élvezd az ízeket. A Vegetával az igazi a grill hangulat.
8: Tedd sebességbe a karriered a Spár Magyarország csapatával. Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyed. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spár csapata téged is vár.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
9: Ladies and gentlemen!
1: Megérkezett Budapest egyetlen Rap Hip Hop R&B rádiója. Ez a 96.4 Bass FM.

0: 96.4 Bass FM, Rap, Hip Hop, R&B. Én Brida Bia vagyok, minden hétköznap 2 és 6 között veletek itt az Etherben, a menőbbnél menőbb biteket pörgetem. Igyekszem sokszor hozni nektek afrobeat zenéket is, Pörög Burna Boytól a City Boys, itt a 96.4-en.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie, I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna uck me, you understand?

csak másnak, a magamnak is rossz vagy utásnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára bármi jó? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is.

0: Közlekedés.
1: 96 BFM, Rap Hip Hop, R&B. Tomi írta meg nekünk, hogy torlódás van az Üllői úton, a József körút környékén mindkét irányban, úgyhogy ha tehetitek, választatok más útvonalat. Köszönjük szépen az infót, cserébe küldöm neked Vizsé és Rézműves közösét. Ez a Várj meg, a BFM.
0: Dugó, baleset, 0620 96 4 99 99.

Tudod mi a 96.4 Base FM? Rap, rap,

96 Ibiza FM, rap, hip-hop, R&B. Glorilla megmutatta, hogy milyen egy igazán támogató barát. Laró pénteken droppolta az új albumát, ő pedig a saját social media oldalain visszaszámolt és posztokat is közzétett. Ezt tőle is megöntészte Leontől a Wannabe, itt a Ibiza-n.

0: Jó. Damn.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen.

96.1 Bass FM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Üdvözlet mindenkinek, gyertek velem egészen este 10-ig. Gyurló Sötét című dala után pedig indulunk még hozzá a Grammy-díjas Kendrick Lamar és SZA Luther című dalával, ahol is bizony Luther Vandross egyik hangmintáját használták. Ez következik itt a kedvenc rádiótokban.

0: Rövid közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Szondi utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Egy szuper magyar kollabbal érkezik Dash, Youngfly és Azaria, ez pedig Bakpak című közös daluk, itt a kedvenc rádiótokban a 96.4 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99.

96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Dababy és Roddy Ricch párosa után egy négyes magyar kollabbal folytatjuk. Jön Burai, Fehér Krisztián, SM és Mário, ez pedig Barna Lány című közös daluk, ami exkluzívan nálunk hallható itt a kedvenc rádiótokban. A 96.1 BSFM-en ezzel megyünk tovább.

Az igazi rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4 Bass FM.

0: kategóriák ezeken túlmutató.
1: 96.4 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Beton Hofi pop című slágere után feneket rázunk, nem is akármilyen módon. Jön Rihanna és Drake közös dala, ez a Work, itt a BSFM-en.

0: Action Boys!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen!

964 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. BSV-k és Biolex Lidokain című dala után az ausztrál hőssel, Max Wolf-val megyünk tovább, tőle is Astronaut in the Ocean című dalával.

0: közlekedés.
1: Én pedig Revolution vagyok. Lezárt útszakasz a 6. kerületben, méghozzá a Paulai Ede utcában. Köszönjük szépen, srácok, a hasznos infót, mi pedig gurulunk is tovább. Érkezik a folytatásban Dash és Young Fly nyári slágere, az Ó Mamma, itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
0: Dugó, baleset, 0620 96.4 99 99. Bella.

0: fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: Oh, that them niggas go right there.
1: Dog, hand me that thing.
0: What's up now, nigga?
2: 96.1 BSFM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok, gyertek velem egészen este 10-ig, tudtok üzenni telefonon, SMS-ben, Viberen 0-20-96-4-99-99-es számon. Ádám, neked szóljon Tideni című dala, ez a meg.

0: 96. BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. A szakítást nem mindenki ugyanúgy kezeli, most nézzük meg a férfiak oldalát, segítenek benne nekünk BSV-ek. Ez Mióta elhagytál című slágerük.
1: Ma

0: földre. Én meg beasszok a zöldtől.
1: Tudom, probléma vagyok, de ők nem tudnak megoldani a tüzet, ami benne, még nem tudják eloltani.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and-

96.4 Beast FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Doja Cat Agora His című dala után pedig gurulunk is tovább, gyertek velem egészen este 10-ig. A folytatásban Dash-sel megyünk tovább, tőle is Winnie Pooh című slágerével. Na gyerünk!

0: Money on my mind, we gon' run it up.
1: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Telefon SMS Viber 0-20-96-4-99-99. Itt tudtok üzenni továbbra is. BSV-k, illetve Nagy Bogi közös kollabjával megyünk tovább. Ez az Always Be Mine. Itt a kedvenc rádiótokban a BSFM-en.

96.4 Beats FM. Rap, hip hop, R&B. Take 10 seconds to 10.

0: stemme. Oh yeah, que tell her. Oh yeah, que oh yeah, que oh yeah, que oh yeah, que.
1: Hey yo, I'm not even gonna lie. I used to call myself an ugly you, but I'm not even an ugly you. I'm a sexy you, you understand? Girl all over the globe wanna fuck me, you understand?
2: 96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Tamás már többször írt nekünk, hogy jó kis klasszik Hip Hop R&B-t is játszunk. Nos, akkor itt egy nagyon nagy kedvenc, remélem ez megfelel. Jön Eve és Gwen Stefani, ez pedig a Let Me Blow Your Mind.

Ilyen még nem volt. Csak rap, hip-hop, R&B zenék. 96.4. Bass FM.

0: 96.4 Beast FM. Rap, hip-hop,
1: R&B. Én pedig Revolution vagyok. Már is ki fog derülni mindannyiunk számára, hogy pontosan milyen is egy Schwindler, és kik fogják nekünk ezt elmondani. Érkezik Pifu és Marics Peti, ez pedig közös daluk, a Schwindler. Már is mutatom, mivel megyünk tovább.
2: Itt egyet ütök egy csapásra, mindig tilosban jár, tudod, ilyen egy Schwindler.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 96.4 Beast FM. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
3: Indul a mindmegette étterem napok. Fedezd fel különleges éttermeket országszerte, és válasz háromfogásos menüt fixáron már 6900 forinttól. Az esemény május 29-től június 14-ig tart. További információk és foglalás mindmegetteétteremnapok.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Ladies!

0: 96.1 Bass FM, Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bele is léptünk az utolsó órámba, gyertek velem egészen este 10-ig. Ne felejtjétek, ez alatt az idő alatt továbbra is tudtok üzenni. Telefonon, SMS-ben, Viberen 0620-964-9999-es számon. Pifu és Marics Peti Schwindler című dala után Metro Boominnal, Future-rel és Chris Brown-nal megyünk tovább. Tőlük is Superhero című közös kollabjukkal. Itt a kedvenc rádiótokban a 96.1 Bass FM-en.
1: Yeah, yeah. Metro!

Van itt a bűn a bizki csempész, kulcs, sose tudod, hogy ki van vele. Az a

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Bizony a koherencia vagy kohézió nagyon-nagyon fontos, pláne hogyha két előadó stúdióba vonul és összedobja a gondolatait. Ez igaz talán az előző számra is, Centraci és Lil Baby közös dalára, de erre a következőre meg aztán pláne. Jön Manuel és Morianes, ez pedig Voodoo Baba című dalok itt a BSFM.

Tudod, mi a 96.4 Bass FM? Old

96.4 BSFM Rap Hip Hop R&B Revolution vagyok. Cardi B után érkezik egy ifjú magyar előadó, akit úgy hívnak, hogy Pifu. Ez pedig Változnak a helyek című dala. Itt a kedvenc rádiótokban, ne gyerünk!

0: girls, bang this shit.
1: Ne állj meg, a zene sem fog. Rap, hip-hop, R&B, éjjel-nappal. 96.4 Beats FM.
2: Beestem a csapdába, hülye voltam, ki használta. De nem tudtam, mit hagyjáta. Kiengedem most mindenki, hadd lássa. Meneküljetek baktába, itt hagytatok, nézd fel a padlása. Vigyázz, mit lép, fenyém ez a sok tábla. Megbánják, hogy a szörnyet felbaszták. Oké, jobb már is. Vigyázzatok, nem vagyok normális. Romantikus voltam, de már rockstar is. Retteg most már az egész ország.

0: drog? Többé nem drogozok. Kicsit rossz lettem. Nem biztos, hogy átmennék egy drogteszten. Ti akartátok, na hogy tetszem?
1: Menjetek, írjátok meg kommentben.
0: Megint túl sok minden kavarok bennem. Akarod, de nem mondom okvetlen. Kibeszéltek, ti nem is kell ott lennem. Megcsaltam a csajomat? Jól tettem.

után Dessel és Azáriával, tőlük is Papa című dalukkal. Ezzel búcsúzom ma estére tőletek, ne feledjétek, találkozunk holnap este 6-kor, itt a kedvenc rádiótokban, a 96.4 Bass FM-en. Ha még meló van, akkor kitartást, viszont ha már pihenés, akkor egészségetekre. Találkozunk holnap este 6-kor, sziasztok!

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ladies and gentlemen! Ez a Base FM Party Mix. A lemezjátszóknál DJ Ghost. Ez a 96.4 Base FM.

FM. A legnagyobb tereket teszik rád, mindig olyanokat látok, te nem is valós, csak a pogányra haragszok leginkább. Folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más. Sok cikket meg lapot kapok, figyeled a számot, gyakoptatom. Lelkem nyugodj, mert tövises az út. Türelmesen viselem a keresztem, csak is ő tudja, mi lehet a fejemben. Minden titokról lehull a lepe, ideig, óráig legalább az lehettem, aki akartam lenni, de ennyi. Próbálok mindenkinek mindent megadni, pénzem meg sikerem meg annyi.

0: akkor elég.
1: Asztalokat borogatott, emberekkel kötekedett, kiabált és lődörgött. Szirmai Marcellről, művész nevén Apogány Indulóról van szó, aki tényleg vállalhatatlanul viselkedett a Szegedi Borfesztiválon a hétvégén.
2: A legnagyobb tereket teszik rád, mint olyanokat látok, de nem is valós, csak a Pogányra haragszok leginkább, folyton ivott és levitte megint a rossz, amit te is én érzek, az nagyon más, sok cikket meg lapot kapok, figyeled a szám, hogy csak koptatom, lelkem nyugodj, mert tövises az út.

is helyet kérek, megtanultam gyerekkoromban a telep méreg, te leszel a testim, pedig hogyha leszek lélek, lélek. Vajon mit mondana anya, hogyha itt az, aki lenne, felemelne a szarból és szépen hazacipelne, és megalkotnánk a világunkat valami erre. Amíg itt vagyok, anya, addig a távolba köves, kérlek, úgy megölelnélek, de én felhúzom a cipőm, hogy elmenjek, és visszahozzam a kötek pénzem.

0: 96.4 Base FM.
1: Szokatlan, hogy félre tesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: 95.4 Bass FM Rap, Hip-Hop, R&B Mixpen.
1: Mi szasznak fiam, más az anyag.

0: 98.4. Bézs FM.
1: Aki átmond, mondjon békés, ha annak vedd el, ha ütnek, szaladj el, már jobb adni,
2: mint kapni.

7 kell, 8 kell, felemelem, ha kell. Ha kell, ha nem. Ha jó, ha nem. Ha ó, ha nem. Ha nem. Szóval, eljó, szóval, meg kell, arcsatok velem. Erre mit mondasz?

0: a bling.
1: A bling. A kuma. A cimbim. Ja, az nem, az nem, az
2: R&B. R&B. Egész nap megállás nélkül. Ez a 96.4 Bass

Szokatlan, hogy félretesznek. Ezek nem órák, évek lesznek. Hogy újra hasonlót majd érezhessek, addig keresem magam a városban lerészegedve.

0: rég að leitað.
1: Ne állj meg, a zene sem fog.
2: Rap,
1: hip-hop,
3: R&B.
1: Éjjel-nappal 96.4 Base FM.

0: panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda, panda.
1: Kattanj ránk!
2: Kattanj ránk!
1: 96.4
2: Base FM.
1: Rap,
2: hip-hop,
1: R&B.